Hai geus wayah kieu teh kerebek kerebek ke cacing geus nagih